0: Ott meg a mai hocsit Bezsú, milyen nágább tó bízni sost, anis sosabb. Agnába tök jem dei rimberszkén haus, hegnégei mó higotó deken stűne nocsa iden, szát szimón, hegésünk edeg nocsa, egy egy zsánszkó debel tó de Bezsmón, nincs a vett szimeken, bet szilong csap csaim ha. Csák, ez a szózni,
1: a nokomok, a negezsétek. Tanda a hocs, a sákoszodóan, tanda a hasegem mi ojtek, denetek, tanda a hasegem mi ojtek. Csága, hogy itt a mód, még egy játnos, hogy itt van. Vissza itt módja, de vissza itt mód. A csákosod, nos sem vendek, hát se itt meden. De én csak van, kakat sem olyan. Ugyan, én maga csak metszik, maga nesnek, és most tejkob metszik. Life experience, hát az is volt. Misszóa, ugyan. Én meg elkügyük se van, elkösztetségük se van. Most kell, ennek azon, hogy ebbtem, hogy ebbtem, mi szólni a jó, hogy egyiket elkámolni a olyat, nem szok se jó, a senses, five, six senses, and mi szólni a jövőztem, hogy ebbtem, hogy ebbtem, én oda soáptam, nesigáltik skvigóin, gyer meg a gyerkvigóin, a gyomostáin. Egy negés volt a módot, de meg a gyer nagy tudó, gyergen, de min. De gyer Dófi George, gyer nagy tudó, de negés tisod. Gyer, kodom meg a nej, nesztegek, stacsigóintakon, akvigóintakon. De vagy az szájtán gyadódom. De csak a donáig csak én csak ott nisztem be, hogy vitt a bícs. Én ezt is itt a bájtom, hát mert szín. Your life experience. De in your mind, hát oda nisztem be, hogy ez. A kumágatták hizabíz, a nedem csóin, the emotion. Tak hizabíz. What the masking the emotion again? Then how that Adam Stein? Yeah, who going to go? Who are you? I mean, yeah, stuck on all what? I go take yeah, hashtag he's a bit. Yeah, check at the edge. Now she got say some land again. What you got beat you? I stain. I go that now she took. Jack. Or bet we be just as I was up. In a mag of red shit, who have bet an auction, and I can oist them, Dagon. I go as ye a quig oil. Axon chishnagon. Mosh dad and the horn, we are shot. Snacko addition catach axon hot, and also the gate. I got a snack chin away. I got a snack to you. I still